adeɛ baako pɛ na yɛwo nyankopɔn ko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakomade megyene na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asɔ gya no ɛwɔ me so.

adɔfoɔ deɛ wonam mu nyinaa nyagyedeɛ wɔ wo nyankopɔn mu sɛ wo nyankopɔn mu.